Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Olmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Olmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányi Né Demeter Magdi.

Gyorsan múlik az idő. Múlnak a hetek, múlnak az évszakok, múlik az élet, és velük együtt elmúlik mindaz, ami egy bizonyos időt és egy bizonyos életet szolgált. Csak az maradandó, amit a szívünkben őrizünk. De minden elmúlás egyben egy új kezdet is. Az élet egy körforgás. Gabriel García Márquez írta a következőt, idézem. Amikor megérted, hogy minden nap nem egy nappal több, hanem egyel kevesebb, akkor kezded megtanulni értékelni azt, ami valóban számít. Amikor ezt megértetted, másképp fogod élni a napjaidat. Az emberek nem azért hagyják abba az álmodozást, mert megöregszenek, hanem azért öregszenek meg, mert abba hagyják az álmodozást. Álmok nélkül nincs holnap. Akinek kedve van velem tovább álmodozni, az hallgassa meg szombatonként a reggel 9 órakor kezdődő magyar nyelvű kulturális rádióműsort. Legyen nagyon szép napjuk, kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kéld meg!
1: Az ősz az egyik legkülönlegesebb évszak. Nem véletlen, hogy a legtöbbet az őszről írtak a költők és írók, festettek képeket a festők, mert ebben az évszakban a legszínesebb a természet. Héjanász az avaron. Ady Endre versét Latinovics Zoltán színművész adja elő.
2: Útra kelünk. Megyünk az őszbe. Víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankat szárnyú héjamadár. Új rablói vannak a nyárnak. Csattognak az új héjaszárnyak. Dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból. Űzve szállunk. Valahol az őszben megállunk. Fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk. Egymás húsába beletépünk. És lehullunk az őszi avaron.

Szeptember 21-e Szent Máté emléknapja. Szent Máté első században élt apostol, evangélista, Jézus tanítványa. Máté evangéliuma szerint eredeti neve Lévi volt, Márk pedig Alfeusz fiának mondja. Valószínűleg Galliában született, és Kafarnaum városában volt a rómaiak adószedője. Jézus igehirdetésének második évében csatlakozott hozzá. A hagyomány szerint Krisztus halála után ő jegyezte le közvetlen tapasztalat alapján a megváltó szavait és cselekedeteit, és így az evangelisták művei sorában az ő írása áll időrendben az első helyen. Az apostolok szétoszlása után úgy mondják, Etiópiában terjesztette az evangéliumot, és vértanú halált halt. A néphit szerint szeptember 21-én Máté napján kezdődnek az őszi viharok, jelentős időjárási fordulónap, és az őszi búzavetés kezdete.

Szeptember és október a betakarítás hónapja, ám sok növény ekkor kezd virágba borulni, hogy a tél beállta előtt még utoljára fellobbantsa pompás színeit. A leghálásabb nyárvégi, őszi virágok közé tartoznak a margit virágok, amelyek egészen a fagyokig virítanak. Szintén egészen a fagyos idő beálltáig virágzik a vérbő verbéna. Nagyanyáink a télire való savanyúságokba mindenféle fűszerszámokat tettek, és ezek egyike a közönséges vasfű, azaz a verbéna száraz, leveles ágacskája volt. Ezért utánozhatatlanok nagyanyáink konyhai művészete, mert mára már elfelejtődtek azok a bizonyos természetes, egyszerű, de csodálatos fűszerszámok, amiket ők még használtak. Az ősz virága természetesen a hosszan viruló őszi rózsa. Az őszi rózsa fajtáinak se szeri, se száma. Minden évben újabb és újabb változatokat hoznak létre keresztezések során. A téli kopárság előtt még utoljára színpompába öltözik jó néhány bokor is, hogy felhívja magára a figyelmet, hiszen a növények nem versenyezhettek a nyári virágok színkavalkádjával. Élénk színekben ragyognak, mint például a kecskerágók, melyek virágzuhataggal kellett

Szeptember 24-e Gellért napja. Szent Gellért olasz családból származott, Velencében született. Felnőttként zarándokútra indult, utazásai során került Magyarországra, és Szent István felkérésére fiának, Szent Imre hercegnek lett a nevelője. 10.023-ban remeteként visszavonult Bakonybélbe, ahol szent életét folytatta. István király 1030-ban kinevezte csanádi püspökké. Járta a vidéket, kijelölte a templomok helyét, és folyamatosan keresztelte meg az embereket. Szent István király halála után a püspök aktív politizálásba kezdett, ezért pogány lázadók kezére került, akik 1046. szeptember 24-én a mai Gellért hegyről szekerestül a mélybe taszították, majd mellét dárdával átütötték, ezután egy sziklához vonszolták, és agyvelejét szétlocsantották. 1083. július 26-án Szent László király kérelmére a Szentszék a szentek soraiba iktatta Gellért püspököt. Budapest védőszentje is Szent Gellért. Vértanú halálának helyszínén a 11. században templomot emeltek, ahol betegek tömegei jártak gyógyulást keresni. Innen is eredeztethető a hegy aljában feltörő gyógyforrások erejébe vetett hit. A hagyomány szerint ezen a helyen a sebek begyógyultak, a törött csontok helyükre illeszkedtek, ha fölöttük a sebesült anyja, leánytestvére vagy jegyese imádkozott.

Gellért püspök volt az egyik első vértanú Magyarországon. Vértanúsága nagy visszhangot keltett. A vétke az volt, hogy 1043-ban megtagadta Abba Sámuel húsvéti koronázását, mivel vélelmezte, hogy gyilkosság révén került a trón közelébe. S mivel emellett nyilvánosan is felszólalt az általa elítélt hatalomgyakorlás ellen, ezért a vataféle pogánylázadás során fogták el, és kegyetlen módon végezték ki. A 11-12. Század fordulóján megindult szentélyavatási eljárása, s végül 1083-ban első László király alatt szentélyavatták. Érdekesség, hogy szentélyavatása Imre herceg és István király szentélyavatásával együtt történt. Tragikus halálának színhelye az akkori Kelenhegy, a vértanúságát követően fokozatosan kegyhellyé vált. 1236-ban tiszteletére kápolna épült, 1270-es évektől pedig a hegyet Gellérthegynek nevezték. Alatta a tér Gellért tér, az ott található fürdő pedig Gellért fürdőként ismert. Szent Gellértnek nem létezik egyetlen hagyományos értelemben vett síremléke, mivel a holttestét a 11. századi viszontagságos történelem és a csontok erekjeként való szétszabdalása osztotta meg. Eredeti, halála utáni temetkezési helye a hagyomány szerint a mai Budapest területén lévő belvárosi főplébánia templom volt 1046-ban. Majd maradványainak egy részét később Csanádra vitték, ahol egykor püspökként tevékenykedett. Fő erekjéi nagy részét korábban a muránói San Donato bazilikában őrizték, ahonnan 1899-ben kapott Magyarország is erekjét.

Annyi csoda van a természetben, melyekből már sokat ismerünk, de számos csodát még a mai napig nem fedezett fel az ember. Hihetetlen meglepetéseket tartogat a természet még számunkra, melyeket a mai fejlett kultúrában sem vagyunk képesek igazán felfogni. Néhány napja hattyúkat láttam a Dunán. Sokáig néztem őket, mert nem tudok betelni a szépségükkel. Nem véletlen tartják a világ egyik legszebb madarának, hiszen kecses tartása, elegáns mozgása, hófehér tollazata, lenyűgöző látvány. A hattyúk, az örök szerelem, a tiszta ragaszkodás és a hűség jelképei a természetben. Egy életre választanak maguknak társat, soha el nem hagyják egymást. Ha elveszítik párjukat, onnantól kezdve egyedül élik le életüket, örökös gyászban. A hattyúpárok a téli hónapokban járják nászukat, majd a tojó márciustól júniusig költi ki 6-8 tojását, miközben a hím hűségesen segíti őt mindenben. Amikor a hattyúk összeteszik a fejüket, ami egy udvarlási gesztus, akkor a nyakuk egy gyönyörű szívet formál. A hattyú maga a szépség, az elegancia, a tisztaság, a fény, a szerelem és a hűség jelképe. Szépségük ellenére óvatosnak kell lenni velük szemben, mert ha túl közel megyünk hozzá, éles csőrével megtámadhat, főleg akkor védekezik vadul, ha éppen kicsinyeivel találjuk őt. Ritkán lehet őket látni szállni. A legnagyobb termetű repülőmadarak közé tartoznak, súlyuk elérheti a 10-15 kilót is, ezért a levegőbe emelkedéshez hosszan kell csapkodnia a szárnyával, és futnia a víz felszínén, vagy a földön, hogy elegendő sebességet gyűjtsön, ezért repülnek ritkán, s ezért tűnik úgy, hogy egyáltalán nem tudnak szállni. Nyár végén egyszerre veszítik el az összes evezőtollukat, ami miatt átmenetileg teljesen röpképtelenné válnak. Ritkán látni fekete hattyút is. A tollazata genetikája és a melanin nevű pigment miatt fekete. A hattyú a görög mitológiában gyakran feltűnik Apollon isten jelképeként, vagy amikor Zeus hattyúként csábítja el Lédát, aki hattyú tojásban hozza világra szép Helenát. A leghíresebb, a világon a legtöbbet előadott darab a balettirodalomban, Csajkovszki a Hattyúk tava című balettje. A mesékben is gyakran találkozunk velük, például a Rút kiskacsa, a Hattyú és a Holló, vagy a Hat hattyú című mesékben. A hattyú halála előtt néhány nappal már nem eszik, nem iszik, elvonul egy csendes, nyugodt helyre, s a legenda szerint közvetlen halála előtt és csak akkor, először és utoljára énekel. És állítólag ez a hattyúdal gyönyörű és elbűvölő. Hattyúdalnak hívják például egy költő utolsó halála előtt megírt versét is. Egy hattyúpár csodálatos szerelméről, párjának elvesztéséről és szomorú gyászáról szól a most következő dal, melyet Cserháti Zsuzsa ad elő gyönyörűen.

Szeptember a nagy átváltozás hava a természetben. Ez a hónap a búcsúzó nyár melegét és az ősz első hűvös, színes lépteit ötvözi. Így a táj egy rendkívül gazdag, átmeneti hangulatot áraszt. A nap már alacsonyabban jár, így a fények lágyabbak, nyújtottabbak. A délutánokat sajátos, aranyló ragyogás öleli körbe. A lombok még nagyrészt zöldek, de a falevelek szélén már megjelennek az első sárga, rozsdabarna és bordó foltok. A lombok között folyamatos a nyüzsgés. A fecskék, gólyák már elmentek, vagy éppen gyülekeznek, miközben északi vendégek érkeznek a helyükre. A levegő tele van távozó madárcsapatok csivitelésével. Szeptemberben a természet egy kicsit lelassul. Megnyugszik a nyári forróság után, és elkezd felkészülni a téli álomra, ami egyszerre melankolikus, mégis csodálatos, megnyugtató hangulatot teremt. A szeptemberi erdei séta kiválóan alkalmas a feltöltődésre, a friss levegő élvezetére és a mindennapi stressz csökkentésére. Miközben a falevelek lassan színesedni kezdenek, az őszi avar illata betölti a levegőt. Ezernyi látnivaló van az erdőben. A sokfajta fa, termés és falevél, az avarban megbúvó gombák, a mohós fatörzsek, néhol egy-egy csendesen csordogáló patak. Az őszi erdő az érzékszervek kincstára lehet. Az avar illata a fák törzsének megsimogatása, gyönyörködés az árnyék és a fény játékában, esetleg megkóstolunk egy-két ehető erdei bogyót, az állatok neszezése, a szélmozgatta levelek susogása, a madárfüttyök, mind-mind pozitívan hatnak a különböző érzékszerveinkre, s mindez a kellemes élmény jót tesz a testünknek, a lelkünknek, egy szóval, az egészségünknek.

Gyermekeknek szóló mai mesémet Galambos Bernadett írta, a címe Fanyar nyanyar lekvárja. Fanyar nyanyar folyton áfonyát evett, de imádta az erdőszéli hecsedlit is és a kökényt is, amit megcsipkedett a huncut késő őszi dér. Szerette a fanyar dolgokat nagyon. Hogy miféle lény is, ő azt kérdezed? Hát egy nyanyar, aki a sok hecsedlitől, kökénytől, áfonyától mindig fanyar. Ilyen egyszerű. Kék kendőt visel a fején, kócosan kilóg belőle furcsán sárgás-zöld haja. A ruhája is kék, hosszú, majdnem a földig ér, és tele van lyukakkal, meg szakadásokkal, mert tudod, a kökénybokor nagyon szúrós, de őt ez nem zavarja. Tökéletesen beleolvad az érett kökény vagy áfonya bokorba, ezért észre sem vennéd, ha arra járnál, amerre ő. Vagy ha észrevennéd, mit is látnál? Azt, hogy egy kékséges, rémséges kéket eszik. Néha olyan boldog, hogy majszolgatás közben felkiált. Júj, de finom, júj, de jó fanyar! Egyébként nyanyarok mindig is éltek Manóföldön. Csak tudjátok, a tündérek és a törpék annyira szeretik, ha róluk szólnak a történetek, hogy szívesen hallgatnak a létezésükről. Fanyar nyanyar nagyon szende és félénk volt. Lehet, hogy tőled is megijedne. Képzeld el, egyszer nagyon furcsa dolog történt. Fanyar nyanyar éppen áfonyát majszolgatott, amikor megszólalt egy vékonyka hang. Hé, nem adnál belőle nekem is egy kis kóstolót? Nem érem fel, olyan gusztusosan majszolgatsz. Fanyar nyanyar nem látott senkit. Az agyamra megy a magány, gondolta. De a vékonyka hang nem tágított. Olyan mohó vagy, miért csak magadra gondolsz? Fanyar nyanyar lehajolt, és a fűszál tetején megpillantott egy zöld sapkás kis manót. Bocsáss meg, nem vettelek észre, olyan zöld vagy. Te meg olyan kék, ne sértegessél, inkább kínálj meg. Fanyar nyanyar tenyerébe vette a kis manót, és együtt lakmároztak. Ez nagyon finom, kiáltotta a manócska. Miért nem főzöl belőle finom lekvárt? De butuska vagy, kis emberke, a várakat építik, nem főzik, hahotázott a kékség. Manó, mami, mindig főz lekvárt, tudd meg, kiáltotta durcásan a kis manó. Akkor kérlek, meséld el, hogyan kell, és csináljuk együtt, jó? Kérte fanyar. A kis manó boldogan kezdett a mesélésbe. Először leszedjük az áfonyát, és megmossuk. Aztán rakunk egy nagy tüzet, és feltesszük az egész gyümölcsöt egy nagy üstben. Keverjük, kavarjuk, keverjük, kavarjuk, és ha már levet engedett, leszedjük a tűzről, és átpaszírozzuk. Újra feltesszük a tűzre, azután kevés cukrot teszünk közé, és üvegekbe merjük. Manó mami fel is címkézi, és azt írja rá, 2017 Manó év októberében készült. Hát, így készül a fincsi lekvár, csapta össze elégedetten pici kezét a Manó. Úgy szeretném kipróbálni, segítesz nekem? Kérdezte fanyar nyanyar. A kis Manó boldogan bólogatott. Neki láttak, és estére sok-sok apró, felcímkézett üveg sorakozott az áfonyás szélén. A környék összes manója nyanyarhoz járt lekvárért, hiszen nekik amúgy is sok volt a dolguk, fűszálat fésülni, lepkéket festeni, kérget repeszteni. Így hát nyanyar sem magányos már. A zöld kis apró manó mellett még sok-sok új barátja lett.

Fekete István, múlik a nyár. Bíbor büklevél kalapja mellett szárazák bottal köhécselve jár. Lába nyomán vadvizek fakadnak, s zörren a szélben a tengeri szár. Szeme sarkában ezüst pókháló, a fény arcán öregesen nevet, ha kong a hordó és csordul a must, nyár szőlőhegyén, ha áll a szüret. Alkonyba tűnik, ködbe enyészik, aszott kezére dérharmat tapad, ruhája régi pompáról beszél, színes, ragyogó, bár itt-ott szakadt. Öreg tarisznya húzza a vállát, melyet vinni már alig-alig győz. Síron susog a nátszál utána, nyárvégi úton ott ballag az ősz.

Ulmi Magyar Kultúregyesület 2026. szeptember havi műsortervéből. Szeptember 19-én szombaton 15 órától Ulmban és Nagy-Ulmban több mint 100 helyszínen sokszínű rendezvény keretében rendezik meg a Kulturnachtot. A rendezvényekre szóló belépőjegyeket a város által kijelölt helyeken lehet megvásárolni. Szeptember 20-án vasárnap 12 órától katolikus szentmise lesz Nagy-Ulmban a Mária Königin templomban. Szeptember 25-én pénteken 13 órától folytatódik a nyugdíjasok klubja. A közös ebédre az Ulmi Magyar Kultúregyesület online címén lehet jelentkezni.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsort szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Kellemes, nagyon szép hétvégét és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.